múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió, egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: lépéssel közelebb hozzád.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: kiben bízzak, mert a világ hideg.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis és középvállalatok támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Hűtlen kezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel, és jelentős mennyiségi iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Ma erősen gomoly felhős lehet az ég, és eleinte csak elszórtan, délutántól már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás is lehet, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már csak keleten fordulhatnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztése, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis és középvállalatok támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, másfél milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Hűtlen kezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel és jelentős mennyiségi iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Ma erősen gomoly felhős lehet az ég, és eleinte csak elszórtan, délutántól már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás is lehet, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már csak keleten fordulhatnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most így

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját. 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet bekapcsolni a magyar rendszerbe az uniós források révén. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A magyar kormányfő szerint a találkozón a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnök is részt vesz majd. Magyar Péter úgy fogalmazott, célja a kapcsolatok rendezése a szomszédos országokkal és a V4 együttműködés megerősítése. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország minden szomszédjával jó viszonyra törekszik, és az Ukrajnával fennálló kapcsolatban is új fejezetet szeretne nyitni. A Budapest esti csúcs találkozó a visegrádi együttműködés újraindításának fontos állomása lehet. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztésnek köszönhetően több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi gazdasági kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teszi az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarország számára. A kamara álláspontja, hogy a források gyors és hatékony felhasználása kiemelt nemzetgazdasági érdek. Különösen fontos, hogy ezek a támogatások olyan programokban hasznosuljanak, amelyek közvetlenül erősítik a magyar vállalkozások versenyképességét, támogatják a digitalizációt, az innovációt, az energiahatékonysági és technológiai fejlesztéseket, valamint a munkaerő és a vállalkozói készségek fejlődését. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Országos gyermek és ifjúsági részvételi csoport létrehozását jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok közvetlenül is elmondhassák véleményüket az őket érintő kérdésekben. A tervek szerint a csoport tagjai rendszeresen részt vesznek majd egyeztetéseken, és javaslatokat fogalmaznak meg döntéshozók számára. Lannert Judit hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek ne csak érintettjei, hanem alakítói is legyenek a róluk szóló döntéseknek. A programba eltérő hátterű és korosztályú fiatalok a fárnak. A szervezők szerint a kezdeményezés erősítheti a demokratikus részvételt és a fiatalok társadalmi szerepvállalását. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenebbül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. Ma erősen gomoly felhős lehet az ég, és eleinte csak elszórtan, délutántól már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás is lehet, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már csak keleten fordulhatnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

szakemberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm selling Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Lépés Rádió. Egy lépéssel

lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Továbbra is elérhetővé tenni a digitális eszközöket a kormány a felsőoktatásban. Nagyon sok víz hiányzik a Balatonból, de a Velencei tóból még több. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erről a tudományos és technológiai miniszter írt a Facebookon. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette, a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról. A miniszter felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy hosszú távú keretmegállapodást. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtökön Agárdnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki, a mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az idén 16. alkalommal megrendezett vízivás népszerűsítő Happy Héthez több mint 1500 közintézmény csatlakozott, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kapcsolódó intézményekben játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázat a szaruhártya elvékonyodása és a szaruhártya kopás. A szemdörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat, végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána kell járni, mi az oka. Ma erősen gomoly felhős lehet az ég, és eleinte csak elszórtan, délutántól már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás is lehet, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már csak keleten fordulhatnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Továbbra is elérhetővé tenni a digitális eszközöket a kormány a felsőoktatásban. Nagyon sok víz hiányzik a Balatonból, de a Velencei tóból még több. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erről a tudományos és technológiai miniszter írt a Facebookon. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette, a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról. A miniszter felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy hosszú távú keretmegállapodást. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest Csütörtökön Agárdnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki, a mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az idén 16. alkalommal megrendezett vízivás népszerűsítő Happy Héthez több mint 1500 közintézmény csatlakozott, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kapcsolódó intézményekben játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázat a szaruhártya elvékonyodása és a szaruhártya kopás. A szemdörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat, végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána kell járni, mi az oka. Ma erősen gomoly felhős lehet az ég, és eleinte csak elszórtan, délutántól már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás is lehet, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már csak keleten fordulhatnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
12: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Képzeljük el azt, hogy itt Magyarországon egy dél-koreai színház tart előadást, és mi gond és probléma, valamint nyelvi akadályok nélkül végig tudjuk nézni az egyébként színvonalas és nem mindennapi előadást. Nos, dél-koreai tudósok azt mondják, hogy ez a tervük, méghozzá mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel, amelyekkel áttörhetik a nyelvi korlátokat, hogy miről van szó, erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, erről is szó lesz. Egy évvel ezelőtt történt, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget 2025 áprilisában. 60 millió ember maradt áram nélkül. Az évforduló apropóján a szakértők újra elemezték a miérteket, és érdekes okokat találtak, erről is szó lesz. 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és emellett van egy másik jó hírem is, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése, a kutatók ma már egészen mást állítanak. És magazinunk vége felé szó lesz azokról a különleges átkelő helyekről is, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építettek. Egyébként az utóbbi napokban óriási szenzáció volt, hogy egy 2 évvel ezelőtt épült ilyen hídon végre átkelt egy orángután. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, és már is mondom, hogy mivel kezdjük hazai siker sztorival, 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor, az országban egyedülálló laboratóriumot a Szegedi Tudományegyetemen alakítottak ki. A vizsgálati hely évente 600, illetve 700 beteg ellátására is alkalmas, adta hírül a HVG tudományos rovata. A mágneses katéter navigációval működő elektrofiziológiai szívkatéteres beavatkozásokra alkalmas laboratórium megnyitása után az egyetemen 5 műtőben tudják ellátni a szívritmus zavarban szenvedő vagy intervenciós kardiológiai beavatkozást igénylő betegeket. Csak hogy értsük, hogy milyen jelentősége van a dolognak, Európában mindössze 35 helyen alkalmaznak ilyen robotizált navigációs technológiát, amelynek lényege, hogy a katéter irányítását nem mechanikus robotkarok végzik, hanem egy számítógép vezérelt, külső mágneses tér szabályozza a katéter hegyének a pozícióját. A páciens két oldalán elhelyezett külső mágnesek a mellkas térségében kontrollált mágneses teret hoznak létre, erősségének és irányának változtatásával mozgatható a katéter hegye, amelyben egyébként 3 apró mágnes helyezkedik el. A robot navigációs katéteres eljárást egyébként valamennyi szívritmus zavar kezelése során alkalmazzák, az eddigi eredmények alapján különösen kamrai ritmus zavarok sok esetén érdemes használni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a finoman és stabilan irányítható katéternek köszönhetően a hagyományos megoldáshoz képest alacsonyabb a szövődmények száma. Egyébként a számítógépes rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a beavatkozást végző szakember az internet segítségével specialistákkal konzultáljon. A Szegedi Tudományegyetem szerint az új labornak komoly szerep jut a kutatásban, és fontos tudni és megérteni azt is, hogy a mágneses térrel mozgatható eszköz a beszűkült vagy elzáródott erek megnyitására is tökéletesen alkalmas.
11: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
12: 2026 áprilisában egy éves évfordulója volt annak, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget, ebből az alkalomból pedig több tudományos kör is újra elemezte az akkor történteket. Spanyolországban és Portugáliában is ugye hosszú időre leálltak akkor, 2025. április 28-án egészen pontosan a villamosenergia rendszerek, bár akkor a spanyol hatóságok azt kommunikálták, hogy a hirtelen változó extrém hőmérséklet okozhatta a rendszerek összeomlását, és vita alakult ki a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban is. A frissen publikált elemzés szerint viszont az eseménynek ennél jóval összetettebb okai voltak. Vizsgáljuk meg ezt tudományos szempontból. A 60 millió embert érintő áramszünet miatt több repülőjárat is kimaradt, leállt a tömegközlekedés, nem lehetett bankkártyával fizetni, sem készpénzt felvenni. Az olyan kiemelt fontosságú intézmények, mint a kórházak, a spanyol egészségügyi minisztérium szerint a kiegészítő villamosrendszerekre támaszkodtak a leállás idején. A szakértők szerint számos tényező közrejátszott az ellátási krízis létrejöttében, nem csak az időjárás, hanem többek között a feszültség és a meddő teljesítményszabályozás hiányossága is. Ez elméletileg a villamos hálózatok hatékonyságának a növelését segítené. Ezen kívül az oszcillációk, azaz a kilengések és a feszültségszabályozási gyakorlatok közötti különbségek, valamint a gyors teljesítménycsökkenések, illetve az egyenetlen stabilizációs képességek voltak az okok, ami miatt 60 millió ember áram nélkül maradt. A feszültségingadozás és az oszcillációs jelenségek után egyébként sok erőmű, különösen a napelemrendszerek inverterei automatikusan leálltak. Egyszerűen lekapcsolódtak a hálózatról, ami további lekapcsolásokhoz vezetett. Ezek alapján, a jelenségek alapján a szakértők azonosították az áramtermelők védelmi beállításainak és terveinek működését is, illetve elemezték a helyreállítási szakasz lépéseit. Az esemény egyik súlyos kiváltó oka az volt, hogy az Európai Uniós rendszer üzemeltetési útmutatójában meghatározott 380, illetve 420 kilovoltos harmonizált feszültségtartomány helyett a korábbi spanyol szabályok megengedték, hogy az áramszolgáltatók magasabb feszültségen működtessék a hálózatot. Így a generátorok 435 vagy akár 440 kilowatt áramot is termelhettek, ami miatt a rendszerben túl kevés tartalék maradt, ráadásul a hálózatokat túl is terhelte az ilyen mértékű áramelőállítás. A másik komoly probléma a villamosenergia rendszerben kialakuló oszcillációk nem megfelelő monitorozása volt. Az oszcilláció, vagyis a rezgés, az ingadozás alatt egy fizikai rendszer állapotának vagy pozíciójának időben ismétlődő periódusos változását értjük egy egyensúlyi helyzet körül. Az elemzés egy olyan európai szinten összehangolt speciális technológiát javasol, amely gyorsabban képes jelezni az áramellátás problémáit. Összességében tehát az imént felsorolt mindegyik tényező fontos volt abban, és szerepet játszott, hogy 60 millió embert áramszünet ért egyik pillanatról a másikra 2025 áprilisában. Egyébként így végig nézve, olvasva, hallgatva az elemzéseket, talán egy kicsit betekintést nyertünk abba, hogy a maga nemében mennyire bonyolult, pontosan, precízen felépített az áramellátás a világon, és milyen sok mindenre kell figyelniük a szakembereknek.
11: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte nézzünk körül. Mondhatnám azt is, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegek világában, de úgy is felvezethettem volna a következő hírt, hogy színházba fogunk menni, ugyanis dél-koreai kutatók most abban reménykednek, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegekkel áttörhetik a nyelvi falakat és akadályokat kimondottan a dél-koreai színházakban. A mesterséges intelligenciával működő szemüvegek ugyanis új korszakot hozhatnak akár ezen a területen is. A producerek és a kulturális döntéshozók egyaránt bíznak abban, hogy ez az új megoldás segít a koreai előadásokat világszerte közönség elé vinni, csak úgy, mint ahogy a dél-koreai K-popot is globális sikerre vitték. No, de nézzük meg, hogy pontosan miről van szó. Azt már az elmúlt években megszoktuk, hogy bizonyos mozi előadásokhoz. No, de nézzük meg, hogy pontosan miről van szó.

0: fordítást ad, hanem amikor a színészek beszélni kezdenek, ez a bizonyos mesterséges intelligencia alapú program kulcsszavakat figyel, majd a megfelelő fordítást illeszti a párbeszédhez, így a néző zökkenőmentesen követheti az eseményeket a színpadon. A szemüvegek technológiáját egy koreai startup fejlesztette ki, amely eredetileg hallássegítő eszközöket kívánt készíteni, majd tavaly módosította a szoftverét színházi használatra. Az ő rendszerüket egy kínai partner integrálja a szemüvegekbe, amely a hardvert is gyártja. Elképesztő, ugye, hogy hardvert kapcsán a nagy számítógépek jutnak, a nagy dobozos számítógépek az eszünkbe. Nem egy egyszerű, mesterséges intelligencia alapú szemüveg akár. Hát ennyit a színházi, a külföldi színházi élményekről. Most nézzünk még rá arra, amikor ráengedték a napfényt a műanyagokra ausztrál kutatók, egy olyan megoldást dolgoztak ki, amivel már szobahőmérsékleten is könnyen fel lehet bontani a műanyagok szénhidrogén láncait. A műanyagok ugyanis lényegében hosszú szén- és hidrogén láncok. Az ausztrál kutatók a vizsgálatuk során arra jutottak, hogy speciális fotokatalizátor anyagok segítségével, amelyek a napfény hatására dolgoznak, viszonylag alacsony hőmérsékleten lehet feldarabolni ezeket a láncokat. Ennek köszönhetően a hulladékból viszonylag kevés energia segítségével lehet tiszta hidrogént előállítani, ami a zöld átállás egyik legfontosabb anyaga. Műanyag hulladékból hidrogén, azt mondják tehát az ausztrál kutatók, hogy ez a megoldás. Egyébként több tudományos labban publikált tanulmány szerint a közelmúltban végzett kísérletek azt mutatják, hogy a műanyag feldolgozásában óriási potenciál van, mint ismert, nemrég amerikai kutatóknak sikerült üzemanyagot előállítaniuk belőle. Írta meg a HVG tudományos rovata.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 15 éven belül jön az első zéró kibocsátású repülőgép, és nem a gyenge jellem felel a cukoréhségért, hanem egy baktérium, írja az érdekesvilág.hu. Nézzük meg ezt a két új tudományos hírt. Kezdjük a repülőgépekkel. Az Airbus jelentette be, hogy zéró kibocsátású hidrogén meghajtású repülőgépek tervezésébe kezdett. Az európai repülőgép gyártó vállalat 15 éven belül szeretné elindítani az első járatot. A hidrogénhajtású gépek működése során kizárólag vízgőz keletkezik. A tömeges használatuk előtt azonban még hatalmas infrastruktúrális beruházásokra van szükség a repülőtereken. Az egyik modellt turbóventilátoros motorral fogják felszerelni. Ez a gép 120, illetve 200 fő közötti személy szállítására lesz majd képes, és több mint 2000 tengeri mérföldet tud majd leszállás nélkül repülni. Az üzemanyagul szolgáló folyékony hidrogénnel tulajdonképpen egy úgynevezett módosított gázturbinás motort fognak alkalmazni, ami sugárhajtómű üzemanyag helyett hidrogénnel fog működni. A második modell hasonló technológia mentén fog működni, de kevesebb utas szállítására és mindössze 1000 tengeri mérföld megtételére lesz képes. A harmadik modell pedig radikálisan különbözik a már megszokott repülőgépek kinézetétől, ugyanis a 200 fő szállítására képes járműnél a szárnyak konkrétan beleolvadnak a repülő testébe. Előttem van a fényképe ennek a modellnek, valahogy úgy tudnám elmagyarázni, hogy olyan, minthogyha a szárnyait így hátrafelé csapná, ahogy azt a madaraknál szoktuk látni. A levegőből térjünk vissza a földre, és beszéljünk a problémáinkról. Van egy jó hírem, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok, köztük bizonyos bakteroides fajok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Úgy tűnik, hogy a mikrobiális egyensúlytalanság a GLP-1 hormon jelátvitelét is érinti, és ezzel idegi jutalmazó köröket is modulál, amelyek a cukorfogyasztáshoz kapcsolódnak. Akkor tudjuk pontosan megérteni ezt a működést, mondják a szakértők, ha tudomásul vesszük és megértjük, hogy különbség van az éhség és a sóvárgás között. A fiziológiás éhség energia és tápanyag hiány jelzése, amelyet hormonális és idegi visszacsatolások finoman szabályoznak. Ezzel szemben a sóvárgás specifikus inger, tipikusan gyorsan elérhető magas cukor és zsírtartalmú élelmiszerek iránti vágy, amelyet a jutalmazási rendszer túlhangoltsága és a bél kötőjel agytengely jelzései is felerősíthetnek. A sóvárgás így részben tanult viselkedés, részben pedig biokémiai és mikrobiális eredetű jelenség. No de milyen jelek utalhatnak a mikrobiom eredetű cukoréhségre? Nos, az ismétlődő, nassolásba torkolló cukorvágy, különösen esténként, az antibiotikum kúra utáni étkezési preferenciaváltás, amikor például azt mondogatjuk, hogy mostanában mindig édességet kívánok, vagy az ingadozó energiaszint, a délutáni beroskadás, így is mondják a szakértők, valamint a rövid alvás és a stressz, ezek a mikrobiomon át is súlyosbítják a sóvárgást. És még egy érdekesség a tévutakkal és a gyakori hibákkal kapcsolatban. Tévút és gyakori hiba, ha ilyenkor hirtelen elkezdünk cukormentesen étkezni. Egyes intenzív édesítőszerek ugyanis nagy mennyiségben a bélrendszerre kedvezőtlen hatásúak lehetnek. Nem a cukormentességre van szükség, állítják a szakértők, hanem a mértékletességre.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: A nap 24 órájában az

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egy óránk után átkelt egy hídon, és ez elméletileg óriási természetvédelmi siker lett. Hogy miről van szó, már mondom is. A kutatók egyébként egy indonéziai út fölé építették ezt a bizonyos hidat, kimondottan állatok számára, és először sikerült kamerával rögzíteni, ahogy egy súlyosan veszélyeztetett szumátrai orángután használja az egyébként lombkorona hidat az út átszelésére, számolt be mindenről a National Geographic. A felvétel komoly reményt ad a természetvédőknek. A hidat egyébként 2024-ben építették az indonéziai Pakpak Barat közelében, a Lagan Pangidar út fölé. Az út fontos közlekedési folyosó az emberek számára, ugyanakkor áthatolhatatlan akadályt jelentett az erdei élőlények előtt. A természetes átkelés gyakorlatilag lehetetlen volt a vadon élő állatok számára. Mióta viszont a lombkorona híd megvan, 2 éven át figyelték kameracsapdákkal a hidat, remélve, hogy egyszer végre egy oráng után is használni fogja, ám sokáig csak más állatokat észleltek. Viszont most 2 hosszú év után végre megtörtént az eset. A felvételen egy fiatal hím oráng után látható, amint óvatosan rálép a hídra, félúton megáll, lenéz az alatta futó hídra, majd tovább halad az erdő felé. Ez az első dokumentált eset, hogy a faj ilyen mesterséges átjárót használ. A híd kulcsfontosságú lehet a helyi, mintegy 350 egyedből álló populáció számára, amelyet az út ketté vágott. Egyik részük a Sirangaswad rezervátum, a másik a Sikulaping védett erdőterületénél. A kis, elszigetelt csoportok miatt csökken a genetikai sokszínűség, ami hosszú távon a faj eltűnését okozhatja. Egyébként a szumátrai orángután a legnagyobb fán élő emlős ideje több mint 90%-át a lombkoronában tölti, igen intelligens fajról van szó, kiváló térbeli memóriája lehetővé teszi, hogy új útvonalakat tanuljon meg az erdőben, ez magyarázhatja, hogy végül a hidat is elfogadta. A világon egyébként mindössze mintegy 14 ezer szumátrai orángután él a természetben, így a faj a legveszélyeztetettebb emberszabásúak közé tartozik. A mostani siker azt mutatja, hogy a jól megtervezett infrastruktúra segíthet összeegyeztetni a természetvédelmet és a beruházásokat. Ha jobban belegondolunk egyébként, az emberi civilizáció, illetve iparosodás következménye, és nem is olyan régóta jellemző, hogy különleges átkelő helyeket kell az emberi infrastruktúra terjeszkedése miatt építeni az állatok számára, tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző, és tűnik fel egyre több országban a kifejezetten vadon élő állatok számára épített átkelőhely. És érdekes adat, hogy mondjuk egy átkelő akár több millió állat életét is megmentheti, írja az érdekesvilág.hu. Az erdőirtás, illetve élőhelyük zsugorodása miatt a vadon élő állatok olykor az emberek által épített mesterséges környezetben kóborolnak. Táplálékszerzésüket és vándorlásukat sokszor forgalmas utak, autópályák, vasutak, csatornák, elektromos vezetékek nehezítik, melyek miatt sajnos sok állat az életét veszíti. A probléma megoldásának egyik módja, hogy állathidakat építenek a számukra, amelyeken keresztül biztonságosan átkelhetnek. Az első ilyen átkelőt egyébként Franciaországban építették az 50-es években, és azóta többek között Amerikában, Kanadában, Svájcban, Hollandiában, Németországban is sorra épülnek a hasonló átkelőhelyek, de Magyarországon is számos épült már azóta. Ezek jelentősen csökkentik az emberi beavatkozás miatt bekövetkezett populáció csökkenéseket, sőt, egyes esetekben megakadályozzák a vadállatok kipusztulását. Ezek a sokszor növényekkel borított építmények őzeknek, szarvasoknak, medvéknek, teknősöknek, rákoknak, madaraknak, majmoknak és sok más állatnak jelentik a biztonságos átkelést világszerte.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
3: A Lépés Rádióban Robival.
2: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdett el hozza el nektek, Robi.

0: tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén lássuk, hogy mit értünk az alatt, hogy magyar űrmisszió indul a Holdhoz. A magyar irányítású Moonrad nevű misszióról van szó, amelynek a célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat. Erre a misszióra az Európai űrügynökség kérte fel a magyar Remreed Space Technologies-t. A cél egy közel 300 kg-os Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. És hogy mi lesz a dolga? Nos, kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújthat ez a műhold, többek között a kommunikáció, a navigáció és az űridőjárás monitorozás terén. A projekt emellett a Hold környezetének a vizsgálatára is fókuszál majd, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. Zábori Balázs, a Remreed ZRT alapítója és szakmai vezetője a következőket nyilatkozta mindenről: a Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kis műholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük a versenyelőnyünket. Az Európai űrügynökség 2040-es stratégiája éppen ezért fókuszál az európai szuverenitásra és a dinamikus New Space vállalatok szerepére, írja a 24.hu tudományos rovata. A program nemzetközi együttműködésben valósul egyébként meg, a Remreed partnereként pedig a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd, egészen pontosan a küldetés tudományos tartalmáért. A Holdnak a közeljövőben valóban hatalmas szerep jut egyébként, hiszen a NASA ez év elején ugye sok év után visszatért újra a Holdhoz, a Hold megkerülésével. Ezen kívül tervezi a következő években a Holdra való leszállást, miközben Kína is folyamatosan a Holddal kapcsolatos programjairól kommunikál. Szóval fogunk hallani a közeljövőben magyar űrmisszióról is. Erről szólt mai tudományos magazinunkban. Az utolsó hírünk, sok érdekességgel volt dolgunk, magyar vonatkozású hírrel kezdtünk, ugye? Ugyanis 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. A külföldi híreket illetően pedig foglalkoztunk egy egy évvel ezelőtti visszatekintésre is, ugyanis májusban volt egy éve, hogy az Ibériai félsziget teljes sötétségbe borult 60 millió embert kényszerítve áramszünetre. A szakértők az egyéves évforduló kapcsán újra megnézték az okokat, és egészen érdekes dolgokat találtak. Arról is volt szó, hogy dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban, ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában. Ezzel is foglalkoztunk. Szó volt azokról a különleges átkelőhelyekről, hidakról, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építenek. Azt is megtudtuk, hogy tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző. A fűvel, bokorral, még néha fával is borított vadátkelő. Szó volt arról is, hogy 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és megnyugtattuk magunkat, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Szóval sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A múlt
2: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtóképviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, ahol öt lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Néme Filmos szerint a sajtóképviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másikat, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, ha a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balaton Katonakaratjai nyugdíjas katonai szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a Fákországok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Ma erősen gomoly felhős lehet az ég, és eleinte csak elszórtan, délutántól már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás is lehet, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már csak keleten fordulhatnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
2: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és mondjuk és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejeg, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
1: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
2: Ja.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy vagy, úgy tudunk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk ebbe a szállodába, tök jó. Várj, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal, jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt, összeraktuk mindazt, amiben ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyi-mutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskaféléken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van, és a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen, és bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Emberportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha megnézzük a természetben,
2: D. Nagy Lajos énekes.
1: Mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán moskafél, mondjuk oroszlán, a családfő mindig a férfi, és ő dönt minden dolgokat. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
1: Na most az embereknél ugyanez van, tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt, és különböző kis és nagy családokban, onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb, talán vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem mondja, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Én a feleségem, amit gimnáziumban kértem el a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Amit a nő mond, vagy szeretne, és mondja a szájával, hogy azt szeretné, tényleg azt szeretné, vagy hogyha azt
2: nem,
1: megkapja,
2: az
1: akkor...
2: Azt nem.
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Nem, hát ezt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós... végeredményhez eljuss rá.
1: És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény?
2: Nyilván nem tudom mindig. Általában szoktam utána menni, de van, amikor föladom. Félítem, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
1: És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
2: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.
1: Valamit mégiscsak kell csinálni.
2: Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita vagy veszekedés, ami egy koporsó szeg a többi mellé. És amikor már így már az utolsót is beverik, akkor
1: hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül?
2: Hát az ember válogatja, van. Tudod.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted?
1: És hogyha valami miatt nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon igen, jó lenne.
4: El tudom mondani, képviselni tudom ezt.
1: Képviselen?
4: De nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem. Addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
1: De mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott, mindig jó.
5: Igen,
1: az.
5: De nem lenne elégedett.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe húlt, miért nem kívántam többet?
1: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe húl?
5: Hát ez már Évával is így volt a Paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
4: Minden embernek van egy olyan része, amihez nincs közöd, és amihez nem is lehet, és ami az ő lényének a magja. Most abból... Hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván a ösztönök ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sikerportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Bakonyba, egy bányász faluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kistermetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy feleség, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rend van-e az, hogy mindent megcsinált, gyakorolta a család fői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hatatolta. Férj felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjért, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatalod, de ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hazatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon volt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
3: És mi lett velük aztán, két, hogy azóta is így van, és most is
2: igen, éppen igen, is haza az asszony. Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon meg is verte a férjét.
3: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
2: Túlnyomó részt, tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak, tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. A lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrudka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és ezt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket is, akármilyen nehéz napunk volt. A legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik, azt a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még egy pillanatra is csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments, nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És ha érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, hogy, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így ebben a kapcsolatban, és soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra, tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán meg a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy ő rájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Férfiként mondhatom szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket is. Akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelni. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell.
3: Velük? Vagy mindenkivel. A feleséget?
2: Mindenkivel, de...
3: Igénylés, és meg is lehet adni neki? Vagy csak ha kéri?
2: Nem. Szerintem az a pont az, hogy nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg. De így tereli a legjobban. Tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincsen együttélés. Ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni, hogy közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az ilyen beszélgetések által, hogy felkelsz és megbeszéled a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is. Távol áll attól, amit pont elgondolt, hogy szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy ilyenek behatások, vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, hogy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, mert nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abban, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvényi alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy ugye az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyom magunk után itt a világban.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját. 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet bekapcsolni a magyar rendszerbe az uniós források révén. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A magyar kormányfő szerint a találkozón a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnök is részt vesz majd. Magyar Péter úgy fogalmazott, célja a kapcsolatok rendezése a szomszédos országokkal és a V4 együttműködés megerősítése. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország minden szomszédjával jó viszonyra törekszik, és az Ukrajnával fennálló kapcsolatban is új fejezetet szeretne nyitni. A Budapest esti csúcs találkozó a visegrádi együttműködés újraindításának fontos állomása lehet. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztésnek köszönhetően több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi gazdasági kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teszi az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarország számára. A kamara álláspontja, hogy a források gyors és hatékony felhasználása kiemelt nemzetgazdasági érdek. Különösen fontos, hogy ezek a támogatások olyan programokban hasznosuljanak, amelyek közvetlenül erősítik a magyar vállalkozások versenyképességét, támogatják a digitalizációt, az innovációt, az energiahatékonysági és technológiai fejlesztéseket, valamint a munkaerő és a vállalkozói készségek fejlődését. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Országos gyermek- és ifjúsági részvételi csoport létrehozását jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok közvetlenül is elmondhassák véleményüket az őket érintő kérdésekben. A tervek szerint a csoport tagjai rendszeresen részt vesznek majd egyeztetéseken, és javaslatokat fogalmaznak meg döntéshozók számára. Lannert Judit hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek ne csak érintettjei, hanem alakítói is legyenek a róluk szóló döntéseknek. A programba eltérő hátterű és korosztályú fiatalokat várnak. A szervezők szerint a kezdeményezés erősítheti a demokratikus részvételt és a fiatalok társadalmi szerepvállalását. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenebbül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: is a jelen kedvencben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és

0: kellemesen szép délutánt kívánok minden lépés rádió hallgatónak. A mikrofonnál Rovit hallhatjátok, de itt van velem Karina és Sanyi is, késvem, de nem törve itt vagyunk, bár jó zenéket hallhattunk, például Miley Cyrus dalát az elmúlt percekben. No, itt vagyunk veletek, gyorsan köszöntöm itt a kollégákat, sziasztok!
1: Hellóka, belóka!
2: Hello, sziasztok, köszöntünk minden kedves hallgatót!
0: És elindul kollégák. A nyár, 2026. június 1-e van, kedves kollégák!
2: Bizony!
1: Én már nem is számolom a hónapokat, felesleges.
0: Miért?
2: Igen, úgyis csak hármat kell számolni.
1: Ja, tényleg! 3-6-9-12, végig készen, igazad, szórakozok én vele.
0: Ja, mert szeptember már ősz, tudott, Karina.
1: Így van.
0: De nem baj. Én meg keresek valami nyári zenét így műsorindítónak. Úgyhogy, de előtte már is mondjuk nektek elérhetőségünket, ahol felvehettek velünk a kapcsolatot, például lépésradio.hu, azon belül van nekünk egy kívánságdobozunk, lehet tőlünk zenét kérni, hallgatni, Messenger csoportunkban is várunk mindenkit, aztán ott vagyunk a többi közösségi platformon is, Facebookon például, facebook.com/lépésradio, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok föl minden közösségi platformunkra, keressétek mindenhol a lépésradiót és mindenhol csatlakozzatok hozzánk, hogy számos mobilapáta is tudtuk hallgatni, például a My Online Rádió által, de írhatok nekünk e-mailt
2: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: Így van. Mai műsorunkban pedig a válásról beszélgetünk. Röviden, tömören Kis Gergely rakott fel ezzel kapcsolatban egy posztot, hogy a férfiak, elsősorban férfiak szemszögéből milyen a válás, hogy hogyan élik meg. És a Facebook posztja központi gondolata, hogy a válás nem csupán egy kapcsolat vége, hanem sokszor identitásválság, önismereti út és újrakezdési lehetőség is. A szerző szerint a legtöbb férfi a túlélésre koncentrál, miközben a valódi feladat az lenne, hogy szembenézzen a veszteséggel, a saját felelősségével, újraépítse önmagát, és megtanuljon segítséget kérni. A válás így nem feltétlenül lezárás, hanem egy új életszakasz kezdete lehet. Ez csatlakozni tudok csak annyiban, mert hogy minden vég egy új kezdet kezdete, ahol bezáródik egy ajtó, ott nyílik másik, úgyhogy szerintem muszáj menni előre. Ezzel fogunk foglalkozni. Karina, tudom, te már váltál el női szemszögből, hogyan élted meg ezt?
1: Női szemszögből? Hát szerintem az első vállásom az baráti volt, tehát barátilag éltem meg, mert nem volt nagy hatacár és semmi. Megegyeztünk közösen, elváltunk, ő ment balra, én mentem jobbra.
0: Hát de lelkileg azért nem viselt meg? Tehát az...
1: Hát a lelkileg vagy... talán csak azért viselt meg, mert a volt férjem a legjobb barátnőmbe szeretett bele, és elfelejtett kiszeretni belőle, az a része lelkileg megviselt, de a vállás nem, mivel nem volt tétje. Na most a második vállásom az azért jobban megviselt igazából, az sem annyira, de mert hát ott már, ott azért volt egy gyerek, ott azért az a része, az azért megviselte.
0: Nem mindegy az, hogy te kezdeményezted a vállást, vagy ő. És azt gondolom, ugyanúgy, mint egy szakításnál, nem mindegy az, hogy melyik fél, hogy te vagy az az ember, aki a szakítást kezdeményezed, vagy pedig a másik fél az, mert szerintem, amikor valakinek a párja szakít vele, akkor az jobban fáj, mint amikor te döntesz úgy, hogy lezárod ezt a kapcsolatot, mert akkor már te, hogy mondjam, benned már ott elszakadt valami, tartod egy darabig, és látod, hogy ez nem működik, és azt mondod, hogy szakítsunk. De amikor valaki szakít veled, és mondjuk esetleg még váratlanul is ér, mert nem számolsz rá, vagy nem érzed azokat a jeleket, akkor az sokkal nagyobb csalódás tud lenni. Na, ezekről fogunk beszélgetni, kedves hallgatóink, és ha már itt a nyár, akkor jöjjön P. Junior és Fernando Itt a nyár című felvétele, ezzel indítjuk a műsort, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, és foglalkozunk ezzel a témával.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ez még mindig a Lépés délután.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és megyünk is tovább, azaz belecsapunk a mai témánkba, méghozzá túlélni vagy feldolgozni. A válásról gyakran úgy beszélünk, mint egy jogi vagy családi eseményről, pedig sokak számára érzelmileg az egyik legnagyobb veszteség az életben. De vajon mennyire tudunk valóban szembenézni ezzel a vesztességgel? Szerintetek a társadalom vajon ma is azt várja el a férfiaktól, hogy gyorsan lépjenek túl a fájdalmukon?
1: Az elvárás szerintem társadalmilag igen, ez az elvárás, de mivel a férfiak 80%-a azért ezt nagyon a lelkére veszi, így azért nekik sokkal nehezebb. Egy nő hamarabb talp rá, mert hát neki ott marad egy-két gyerek, neki azért sokkal jobban újra kell tervezni, ám bár attól függ, hogy ki, hogy és miért válik el, de ha gyerektelen válás van, szerintem nincs ház, római telek, meg jakt, akkor végül is sokkal könnyebben el lehet válni. Tehát minél több érték van, minél csúnyább a válás, annál nehezebb. Tehát akkor az mind a két félnek nehéz, a nőnek is, meg a férfinak is. Hát a férfi úgy érzi, hogy elvették a játékát, és igazából kicsúszik aluluk a talaj, mert nagyjából a férfiak teremtik meg azért azt a biztonságot, amit mi azért úgy élvezünk rendesen, és azért nem szép dolog válást el a férfit mondjuk kisemmézni, elvenni mindenit, mert nekem az jár. Tehát meg kéne tanulni úgy elválni, hogy mindenkinek nagyjából jó legyen, és mondjuk ne a gyerekek igyák meg.
2: Igen, annak. Hogy se egyik, se a másiknak.
1: Igen, tehát azért lehet empatikusan is elválni, hiába haragszom rá, azért az férfiak érdekét is kell, mert mi nők azért kevesek vagyunk. Akárhogy is mondjuk, meg akárhogy is van. Hát, tehát,
2: igen, és azért a legtöbb válasz nem mindig ezek az óriási csatározások vannak.
1: Ami tök felesleges, értelme nincs, pénzbe kerül, hacacári, gyerekek, szomszédok, szülők, haragban, értelme nincsen. Tehát az, én nem, tehát az normálisan el lehet válni, figyelembe venni tényleg a családot, a gyereket, a férjet, mert nem szép dolog kisemlízni, hogy de akkor na én vagyok a feleségén, most akkor mindent piszek nekem, minden jár, a pasi meg majd egy kis bőröndel majd távolszon.
0: Na most ez... szerintetek miért nehezebb sok embernek beismerni a lelki sérüléseit, mint például fizikaiakat?
1: Hát, mert legyőztek, mert leigáztak, mert megbántottak, és azért elképzelhető, hogyha egy vállásra kerül a sor, azért évek alatt összegyűlt okok, problémák vannak, és azért az úgy kirobban. Tehát egy ilyen sokként éri igazából azt a felet, aki nagyon-nagyon meg van bántva, és ezt azért nehéz eltitkolni. Nehéz segítséget kérni, pedig nagyon sok jó terapeuta, nagyon sok jó házassági tanácsadás van, mediátorok vannak, akik azért tudnak ebben segíteni, hogy nem biztos, hogy rögtön el kell válni, nem biztos, hogy rögtön az a megoldás, tehát lehet, hogy lehetne javítani, csak az emberek félnek, nem mernek kiteregetni a szennyest. Hát hogy a családi szennyesre gondoltam.
2: Ja, hát mi is gondoltuk. Hát igen, mert ugye a belső, ugye a külsők azok ugye láthatók, a belsők meg ugye hát úgy érzi mindenki, hogy jobban tudja a karkatni kicsit.
1: Igen, meg hát ez magánügy, pedig hát ha több másokat is érint, tehát azért egy nő is, meg egy férfi is azért depresszióba és mélységbe kerülhet attól, hogy elválik, mert elveszt egy csomó jó dolgot, hiába van biztonságban, tehát azért kihúzzák a lábadról a talajt.
0: Kaptunk egy kérdést, amit megmondom az őszintét, én valahogy nem tudok hova tenni. Szerintetek az a kérdés, lehet-e valóban tovább lépni egy kapcsolatból anélkül, hogy feldolgoznánk annak végét? Hát most egy feldolgozatlan, megmondom az őszintét, szerintem lehet, csak az a baj, hogy attól az folyamatosan vissza fog ütni a következő kapcsolatokban. Tehát az a baj, hogyha például te szakítasz az aktuális partnereddel, mert nem működik a kapcsolatod, az, amiről már korábban itt pont beszélgettünk, Karina, talán a múlt héten vagy két hete, és akkor te kérdeztél vissza, hogy akkor most azt mondom, hogy lehet, hogy saját magammal van a baj, nem is a párommal. Emlékszel erre a visszakérdezésedre?
1: Emlékszem, itt is ezt gondolom,
0: hogy lehet saját magaddal probléma abban az esetben, hogyha te nem zárod le, nem tudod túltenni magad, és nem tudod kezelni a te problémáidat. Tehát sokszor saját magadba kell nézni, és szükség van úgymond az önismeretre, az önkontrollra, ahhoz, hogy például le tudj zárni egy kapcsolatot. Tovább lehet lépni lezárás nélkül, de az vissza fog jönni utána, hasonlítgathatod a következő partnered az előzővel, meg az ilyen csúnya dolgok, amik nem fognak jól esni a másiknak. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen előbb le kell zárni, és ha lezártuk és elgyászoltuk azt a kapcsolatot, akkor szabad csak. Ha már biztos vagy abban, hogy te újra vágysz és tiszta lappal tudsz indulni, akkor szabad csak lépni egy újabb kapcsolatba.
1: Oké, na de az a baj, hogy a kapcsolatban sokkal könnyebb helyzetben vagy, talán egy kicsit, mert ott az egy kicsit szabadabb. De azért mondjuk egy együtt élsz 30 évig, felépítettél valamit, egy férj beletette a szívét, lelkét, és mondjuk egy ilyen piszicsári dologért, mert mondjuk kicsit félrekacsintott, és hát legtöbbször a nők nem szokták megbocsájtani, egy pasi félrekacsint, egy kicsit ember szerintem megbocsájtható, mert a pasik ilyenek, vadásznak, és ezért mondjuk elválnak, és a pasi mindent elveszt, a nyugodtságát, a békességét, a gyerekét, a családi hátteret, a házat, autót, vállal, mindent, akkor azért jogos az, hogy mérges és dühös, és nem ért vele egyet, hogy csak egy kis bőröndel távozik. Tehát más azért, amikor összeraktál valamit, és azt kell szétnyírbálnod, és azért ez lelkileg eléggé nehéz, és nem is biztos, hogy egy férfi vagy egy nő ilyen lelki csapás után újból tudja kezdeni. A másik pedig az, hogy egy házasságban is 50-50% van. Csak az emberek ezt elfelejtik. Nem, inkább újra mutogatnak, hogy mert engem megcsalt. És én mit tettem azért, hogy engem megcsaljanak? Tehát valahol én is hibás vagyok nőként, hogy ez
0: a... Na, kimondtad a kulcsszót, Karina, arra válaszként, amikor azt mondod, hogy egy nő nem tudja megbocsátani a férje félre kacsingat, vagy félre lép. De abban sok nő nem gondol bele, hogy nem azért kacsingat félre a férfi, mert ő annyira akar, hanem valamit hiányol a kapcsolatban, hogy ő is hibás azért, hogy félre kacsintott a férjem, hát mire nem figyeltem oda, vagy mit nem adtam meg neki, miért nem beszélem meg vele, hogy mire van szüksége. Hogyha ez megvan, akkor nem fog félre kacsintani a férfi se.
1: Így van, mert ha ez hiányzik a kapcsolatokból, amit te szoktál mindig mondani, hogy nincs az embereknek egymásra ideje, és nem tudják megosztani a házasság terheit. Tehát meg kell tudni osztani, nem lehet mindent a nőre tolni, hogy akkor mindent te csinálj, én meg csak a pénzt keresem. Tehát a férfiaknak is egy kicsit háziasodni kell talán, tehát nagyon szépen mondva, hogy ők is egy kicsit átvállaljanak. Tehát nem elég csak a pénz, meg a csillogás, részt kell venni abba a családban, és akkor a nő is mást ad. És ezek a dolgok össze kell passzintani, és akkor így egyik fél sem sérül, de hibásnak nem lehet azt mondani, hogy csak a férjem volt a hibás, mert állandóan dolgozott, majd megcsalt. Nem, ott a nő is hibás.
0: Én amondó vagyok, hogy egy picit zenénk, aztán pedig innen folytatjuk ezt a témát, mert nagyon érdekes, elgondolkodható és tanulságos, és remélem, hogy tudunk segíteni azon hallgatóinknak, akik épp szakítás előtt állnak, vagy éppen most szakított velük a párjuk, ha másra nem, vagy másban nem, hogy egy picit erőt adjunk nekik, illetve aki esetleg szakítás előtt áll, az gondolja végig, hogy ugyanis akkor most megéri szakítani, vagy nem. Pont most egy sorozatban láttam amúgy egy olyat, hogy szembesítettek egy férfit azzal, hogy hát jó, szakíthatsz, de ugyanaz a probléma idővel ugyanúgy meg lesz egy új partnerrel is. Úgyhogy érdekes, fogunk ezekkel foglalkozni. Most pedig megyünk tovább zenével. és jöjjön egy Robinson című álmokfutók dal, amit nagyon rég hallottunk szerintem. Most ezt fogjuk lejátszani, aztán pedig jövünk vissza.

0: egy lépés, rádió egy lépéssel közelebb hozzád, és már is megyünk tovább, és folytatjuk a mai témánkat, méghozzá itt Karinával, meg Sanyival közösen, hogyha a számítógép is partner lesz benne, és azt hiszem, hogy most már igen. Szóval, egyedül lenni, vagy újra kezdeni? Sokan úgy érzik, hogy egy kapcsolat vége után minél gyorsabban új párt kell találniuk. Mások szerint viszont előbb önmagukkal kell rendezniük a kapcsolatukat. Szerintetek miért félnek sokan jobban az egyedül léttől, mint egy rosszul működő kapcsolattól?
1: Mert sok ember társfüggő, ami biztos, hogy valakinek jó, én az én szemszögömből csak félig igaz, de azért egy rossz kapcsolat után, ami mondjuk nagyon vitás, nagyon veszekedős, nagyon sokat veszítesz, vagy nagyon átvertek, utána azért én azért egy évet úgy megnyugodva töltenék, hogy úgy megyek haza, úgy csinálom a dolgaimat, és ha jön közben, jön, ha nem, de kell legalább egy év, hogy az ember kipihenje, kiheverje azt a sok rosszat.
0: Emberre válogatja amúgy.
1: Igen, de ha mondjuk úgy ér véget egy kapcsolat, mondjuk, vagy egy válás, vagy egy szétválás, hogy normál módon, oké, megegyeztünk, nem megy nekünk, váljunk el, akkor azért lehet hamarabb is, mert akkor azért egy nyugalmasabb időszakkal zártad le. Tehát már megvan az a lezárás.
0: Igen, ezen most múlik, meg azon is, hogy az a kapcsolat milyen hosszú volt, azon is, hogy mennyire sérültél, mennyi idő kell neked ezt feldolgozni, mennyire tudsz nyitni új és más emberek felé. Tehát ez embere válogatja, és nagyon egyedi, de azt gondolom, hogy félni az egyenlőléttől nem szabad, mert azt gondolom, hogy akkor tudsz talpra esetten egy új kapcsolatba kezdeni, hogyha tudsz egyedül is lenni. És ha nem tudsz egyáltalán egyedül lenni, egy napot sem, vagy egy hetet, hónapokat sem, vagy egy-két hónapot teljesen, pont én beszélek egyébként, mert...
1: Nem, hát most attól még beszélek.
2: Nem voltál, igen.
0: Én nem voltam egyedül, mert én szakítottam az exemmel, és körülbelül utána úgy alakult az életem, hogy jött az életembe egy új kapcsolat, nem egyből egyébként, de
2: már olyan volt, mint egy ilyen cserepadot.
0: Hát inkább azt mondom, hogy volt egy átmenet volt, de akkor se voltam egyedül. Tehát, hogy...
1: De sokkal jobb így, mert át tudtál lendülni, tehát ez is segít, amúgy... ez nagyon jó.
2: Igen, de amúgy rengetegen tényleg abban vannak, hogy úgy gondolják, hogy az lesz a gyógyír, hogyha így nagyon gyorsan aztán vagy valami hirtelen ilyen sok rövid kapcsolat, vagy ha csak a...
1: Még ha csak egy jó barátod, tudjátok, van vele, mi a baj, aki... a kezedet, még az is jobb.
0: Tudjátok, hogy mi a baj azokkal, akik hirtelen ugranak vele egyik pillanatra, másikra kapcsolatba? Hogy a régit az újba keresik. Sok esetben ezt belesnek ebben a hibába.
1: Igen.
0: És igen. Semmi köze nincs
2: van, hogy már alakul az új kapcsolat, hogyha valaki mondjuk pont azért válik el, és akkor ennyi, hogy akkor...
1: Hát akkor sokkal könnyebb, igen, tehát ez
2: hát
1: jó, hogy mindenkinek, mindenkinek nem javasolhatjuk, hogy figyelj, Tüncike, akkor váljál csak el, hogyha van ott már úgy kuszik be a másik a küszöb alatt, tehát ez azért, te mondjuk például azt szokták mondani, hogy munkahelyet úgy jó váltani, hogy rosszul érzem magam, már keresgetek, hát ha találok is, ha van, akkor mondok föl, oké, na de egy munkahelynél más.
2: Hát ott
1: mint
2: ott
1: egy kapcsolatban.
0: Hát igen, de mondjuk kapcsolatban ezt csak akkor tudod megtenni, hogyha te szakítasz, mert ha te szakítasz, akkor már benned mondjuk lehet lezárult ez a folyamat, és azt mondod, hogy hát igazából csak azért vagyok a jelenlegi, aki exemmel, mert nem akarok egyik pillanatra a másikra kiugrani, de már nem kötődik hozzá semmi, És abban az esetben tudsz talán lépni egyikből a másikba, de mondom, sok esetben az emberek az exüket keresik az újban, vagy ugyanazhoz próbálják hasonlítgatni, és ezért nem jó ez a talán, de én azt gondolom, hogy ember válogatja, tehát, hogy nagyon-nagyon összetett dolog, mint az előbb is mondtam, nehéz ez csak így, és nem is szabad konkrétan azt mondani, hogy így vagy úgy a jó, ezt mindenki magának kell, hogy érezze szerintem.
1: Igen, meg hát 30 év, 20 év, 30 év után azért megszoktál valamit, és azt nehéz abból csak úgy egyik napra a másikra kilépni.
0: Igen, és valakinek egyébként két kapcsolat között szüksége van az egyedül létre, valaki nem akar egyenlőrői kapcsolatot, azt is tiszteletbe kell tartani, hogy azt mondja, hogy ő egyedül akar élni, ismerek olyan, van olyan kedves barátom, aki azt mondja, hogy ő neki nem, nincs szüksége kapcsolatra, ő egyedül él, és ő boldog, egyedül is kész. Méri a kis életét, ne szűn bele senki. Én ezt is el tudom fogadni.
2: Valakinek nem is való a kapcsolat, vagy nem jó, mert...
0: Nem mindenkinek való társ. Tehát, hogy nem mindenkinek való társ, vagy nem mindenkinek való gyerek sem. Tehát, engem inkább az...
1: Alátámasztom.
0: Engem inkább az bosszant, hogy sok olyan embernek, és most elnézést kell minden autótó, senki ne vigye magára, mert senkinek nem szól. Általánosságban beszélek. Van sok olyan anya, apa, akinek nem való gyerek, mégis van gyereke. És én ezt tartom egy kicsit olyan igazságtalannak. Vannak olyan szülők, akik akarnak szülők lenni, de nem lehet nekik, mert jobb szülők lennének. Bár ez, hogy ki a jobb szülő, vagy ki nem, ezt meg megint nem tudjuk megítélni teljesen, csak látom ezt a kicsit ellentmondást.
1: És ezért mondjuk például ilyet. Nem is szabadna elválni, hogy azt mondja a férfi vagy nő, hogy hát akkor jó, nem lehet gyerek, akkor elválok, és mondjuk egy másik nővel összejövök, mert annak lehet gyereke. Tehát azért ez sem mondjuk szép dolog. Ha már a válás...
0: Nem, hát azért miért váljak el? Hát most igazából...
1: Ez ugyanaz, mint mondjuk...
0: Annyi valaki gyereket akar, akkor van más mód is. Tehát,
1: van, persze.
0: Vannak különféle módszerekben, azt gondolom, hogy egy bizonyos kor felett meg már nem szabad gyereket vállalni.
1: Ebből egyetértek.
0: Azt gondolom, hogy a 40 évkor nőknél, pasiknál meg max a 45, de az, én azt gondolom, hogy 45 év felett már pasiknál sem, de inkább 40 és 45 közötti időszak, de hölgyeknél a 40 év az a felett. Azért fel kell nevelni azt a gyereket, meg jó az, hogyha gyereknek felnőttként még ott vannak a szülei, és én ezért gondolom ezt.
1: Így van, de válni például az a legjobb, mert akkor még mindenki újra tegye kezdeni, látod? Tehát válni 40-45 éves korban a legszuperebb, mert akkor még van időd egy újat kezdeni.
0: Hát igen, bár megmondom, hogy ha már oda kerül a sor, hogy házasodunk, akkor már nyilván senkinek nem az a cél, hogy elváljon.
1: Hát jó, nem ez a cél, de...
2: Alapból nyilván.
0: Inkább azt gondolom, hogy túl sok az olyan házasság, ami nem átgondolt lehet, vagy túl sok fiatal házasság születik,
1: A fiatal korba kötött, igen, azt egy kicsit ki kéne tolni, mert 20 évesen nem jó házasságot kötni, mert...
0: Tisztelt a kivételnek, vannak kivételek,
1: ritka, de... Vannak ritka kivételek, azokat meg is kell becsülni, hogy 16-20 éves kortól együtt vannak életük végéig, az egy nagyon nagy kitartás és kompromisszum. És gratulálok is azoknak, akik kibírják, én azért ennyit nem bírnék ki.
0: De én hogy nem?
1: Magamról. Biztos, hogy nem.
0: A szeretet kibírod.
1: Hát, az kevés a szeretet ahhoz a 20 évhez. Kevés.
0: De az az alap, a többi az
2: nem, nem az volt az oka addig se a válásodnak, hogy nem szerintem, mert már nem jutott el odáig.
0: Nem, itt egyébként nagyon, nagyon szélsőséges voltam, igazad van, mert a szeretet az csak egy alap pontja annak.
1: Igen, tehát...
0: De ha szereted, akkor már a többi is jön, hogy te azt mondod, hogy hosszú távon...
1: Megbocsájtóbb vagy akkor, talán megbocsájtóbb vagy, megalkuvóbb. Csak egy idő után az embernek eljön egy korszak az idejében,
0: nem, mind a
1: nem akar megbocsájtani, és nem akar megalkudni. És
0: nem kell megalkudni, kompromisszumra kell jutni.
1: Hát, az ugyanaz nekem.
0: Jó, neked de, igen. Vagy én akkor azt gondolom, hogy nem megalkuvó az, aki kompromisszumokat
1: köt. Hát néha azért hát igen.
2: Nem, a kompromisszum meg a megalkuvás az egy picit. Hát mindjárt jó, más. Nagyon közel áll egymáshoz. Nagyon közel áll.
0: De. Viszont van 3 percünk még, és egy kérdés mindenképp be akarok szúrni, hogy vajon egy új kapcsolat valódi újrakezdés, vagy inkább menekülés a korábbi fájdalmak elől? Ez is lehet.
1: Is. Igen, is.
0: Valakinél menekülés.
2: Van, aki menekül, úgymond belemenekül a új kapcsolatba.
1: De alapvetően... szerintem nem jó belemenekülni, mert az olyan meggondolatlan.
0: Az elsőt jól is, meg rosszul is, mert hogyha...
1: Igen.
0: Hogyha jól sül el, akkor oké, de ha rosszul sül el, akkor menekültél a rosszból a rosszba. Tehát nincs.
1: Vagy rosszabba.
2: Még rosszba, vagy még rosszabb.
1: Mert akkor nem látod át azokat a dolgokat, amik lehet, hogy tiltó jelek, hogy hoppá, ez azért nem olyan jó, ami ennek látszik, de te menekülsz, mert meg akarsz szabadulni az előzőtől, hátrahagysz mindent, és mész fejetlenül, meggondolatlanul, tehát azért az ember az életét nem jó, hogyha így éli. Tehát meg kell azért gondolni, hogy mit adsz, mit kapsz, mit áldozol föl, elfogadnak-e téged gyerekestől, gyerek nélkül. Azért ez egy változás, nagyon nagy változás az ember életébe. Helyszínt váltasz, lakóhelyet váltasz, megszűnik valami, újra kezdődik, ez nehéz. Megviseli a lelkileg az embereket, gyerekeket is, szülőket is. Mert hát nem erre számít az ember, hogy ennyi válás lesz.
0: Ez így van. Álmodó vagyok, hogy jönnek a hírek másodperceken belül, illetve ne felejtjétek lépésradio.hu kívánságdoboz hallgatói messenger csoportunk, hozzá tudtok szólni, illetve tudtok zenét is kérni a mai sor folyamunkban. Ma egészen délután 4 óráig vagyunk veletek, és a hírek után fogjuk folytatni a témánkat. Tartsatok velünk továbbra is.

0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. Változékonyabb, csapadékosabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Facebook oldalán arról tájékoztatott, hogy a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyed évében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkuipar működését. Ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csaknem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-éig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat a Társadalmi Kapcsolatokért

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ez még mindig a Lépés délután.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és folytatjuk is mai témánkat tovább, ami a válás, a szakítás, és azzal megyünk tovább, hogy felelősség és tanulságok. Egy kapcsolat vége után gyakran elkezdődik a hibások keresése. Ugyanakkor a legtöbb történetben mindkét félnek van szerepe abban, hogy a kapcsolat ideáig jutott. Szerintetek miért könnyebb sokszor a másik hibáit látni, mint a sajátjainkat?
1: Erre van egy jó közmondás, ami most szó szerint nem fog az eszembe jutni.
0: Mondd, és hát, ha kijavítalak.
1: De jó. Más szemében a szárkát.
0: Na, elmondom, hamarabb látod meg más szemében a szárkát, mint a sajátodban a gerendát. Egyébként ez a bibliai idézet egészen pontosan.
1: Nem mondod.
0: Igen, Jézus mondta Új Szövetségben, azt hiszem, hogy a hegyi beszédnél, de

0: Valahol, azt tudom, hogy
1: valahol
0: mondta.
1: Annak a környékén. Na látod, tehát ez valahol egy nagyon igaz mondta. Mondás, hogy másnak a hibáit sokkal jobban észre veszed, mint a sajátodat. Ugyanez van a vállásnál is. Pedig,
2: hát igen,
1: ez azért úgy bele kellene gondolni, hogy hát azért én is hibáztam valamit, akárhány évi vállát. Tehát én is az első vállásomat tudtuk, hogy mind a ketten hibáztunk, én is hibás voltam, a férjem is hibás volt, ezért közös megegyezésre váltunk el, barátilag, kézenfogva mentünk, kézenfogva jöttünk, pedig hát megcsalt és fájdalmat okozott, de annak a megcsalásnak én is hibás része voltam, hogy ez megtörtént, úgyhogy, és elismertem a hibáimat, és így végül senki nem sérült meg a kapcsolatban. A második vállásom az sajnos nem emiatt történt, ott azért én nem éreztem magam hibásnak, mert egy felnőtt ember nem tudja eltartani a családját, és nem hoz haza évekig pénzt, és elvárja, hogy a feleség gürizzen és tartja el a családot, és semmit nem teszünk meg érte, ott azért az már a másik hibáztatása azért.
0: Egyébként már megtaláltam gyorsan, hogy hol van ez, ha minden igaz, mert én direkt rákerestem. Ha jól látom, Lukács evangéliumában hangzik ez el.
1: És ez egy nagyon mondás. Fontos üzenet. Tehát aki épp válni készül, az előtte gondolkozzon el rajta, hogy biztos, hogy jó ötletet. Nem hiszem, hogy a vállások
0: 641-es, 42-es, és egészen pontosan így hangzik amúgy, hogy miért nézed a szálkát a másik szemében, mikor a magadéban még a gerendát sem veszed észre? Hogy mondhatod másnak, hogy barátom, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, amikor a saját szemedben lévő gerendát nem látod? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, akkor már elég tisztán látsz ahhoz, hogy a szálkát is kivesd a másik szeméből. Ez az idézet.
1: Ez egy nagyon szép idézet.
2: Ezt izanzásította ez a
1: mondat. Igen, de hát ennek ez a lényege, hogy nem, tehát nem biztos, hogy azért egy hirtelen felindulásban lévő most akkor én elválok, akkor az jogos. Tehát mind a két félnek le kell ülni, és el kell gondolkodni, hogy nem biztos, hogy jó 30-40-50 évet eldobni, csak azért, mert hirtelen én nekem most nem tetszik a rendszer. Tehát nagyon sokat lehet vele veszteni, és meg kéne alkudni azért, vagy kompromisszumokat kéne kötni, igen, erről beszéltünk, mert nem biztos, hogy jó ötlet rögtön válláshoz rohanni, rögtön nem elhagyni, most... csapot-papot otthagyni, gyereket, családot, házat, mert most jött egy új nő. Tehát ezért nem. Tehát a jóba rosszba együtt kell lenni. Mert összól a házasság.
0: Vajon lehet-e fejlődni önvizsgálat nélkül egy szakítás vagy válás után?
1: Önvizsgálat nélkül? Hát fejlődni az biztos, hogy nem lehet. Újból be lehet esni abba a hibába, igen, abba újból be lehet esni ugyanabba a gödörbe. Fejlődni kell, magunkba nézni, számot vetni arról, hogy mit hibáztunk, mit csinálnánk jobban, ha nem mert segítséget lehet is kell is kérni, mert azért a sorozatos hibákat elkövetni mindig ugyanazt, tehát akkor az...
0: Mondja ezt, kedves hallgatók, elárulok egy kis kulisszatitkot, mondja ezt Vince Karina, aki egy évvel ezelőtt azt mondta, hogy ő nem fejlődik.
1: Én ilyet mondtam, ki mondta ezt? Az nem én voltam.
0: De te voltál.
1: Én nem fejlődöm.
0: Igen, azt mondtad, hát, hogy te ugyanaz vagy, hogy te nem változol.
1: Figyelj, az alaptermészetem nem változik, ezen nem is tudok mit tenni, és nem is tudok fejlődni. Tény is való, hogy ezt mondtam, igen, tehát az alaptermészetem az 20 éves koromban is ugyanilyen voltam. Tény is való, hogy a korral azért vannak változások az életemben, de az alaptermészetem ugyanez maradt. És ebben nem tudok se leadni,
0: hát
1: se...
0: Hát én nem azt mondtam, hogy ne legyél önazonos, tehát nyilván mindenkinek van egy alap stílusa, egy alap emberi
1: beállítottsága,
0: de alapvetően attól még fejlődhetsz.
1: Hát én nem vettem észre magamon a fejlődést. pedig kértem segítséget is a fejlődéshez, de én nem vettem észre magamon a fejlődést.
0: Na, önvizsgálat nélkül amúgy szerintem nem lehet fejlődni, tehát, vagy max minimálisan, de csak akkor, hogyha rájössz arra, hogy mit hibáztál, és mit hibázott a másik, akkor lehet fejlődni, de az is egyfajta önvizsgálat.
1: Tehát, én rájöttem, de nem jött el a fejlődés, tehát én nem tudom, ez valahogy nálam akkor ez megrekedt.
0: Aha.
1: Tehát én tisztában vagyok, hogy én mit hibáztam, tisztában vagyok, hogy én mit csináltam rosszul, vagy mit csináltam rosszul még a kapcsolataimban is, tehát én felfogom, eljutott, de a fejlődés az nem jött el.
0: Azt a kérdést kaptuk, hogy hol húzódik határ az egészséges önkritika és az önostorozás között. Hát az önkritika az, amikor azt mondom, hogy hát én ezt elrontottam, van nekem önkritikám, és azt mondom, hogy igen, ezt lehetne jobban csinálni. Az önostorozás az, amikor meg folyamatosan azt hajtogatom, hogy hát én milyen rossz vagyok, hogy én semmire se vagyok képes, és ostorozom magam a hibáim miatt. Tehát ez a kettő közt a különbség szerintem. És ott a határ, hogy nem mindegy az, hogy van önkritikád, és vállalod a felelősséget, vagy csak önostorozod magad, és belehajszlod a rosszba, és a negatív gondolkodásba.
1: Na, igen, ez a saját magad hibáztatás, hogy akkor is saját magad hibáztatod, hogyha a másik rontottál mondjuk a kapcsolatot, vagy a másik adott arra okot, hogy te elválj tőle, és nem azt mondod, hogy hát ő is hibás volt, nem, csak én voltam hibás, és csak miattam történt mondjuk a válás, mert én...
0: Szerintem meg ezt pont át kell tudni látni, tehát, hogy
1: hát,
0: nem igen, lehet az, hogy csak én vagyok a hibás, vagy csak ő volt a hibás. Sok ember meg pont azt mondja, hogy ha szakítottak velem, hát csak ő volt a hibás, ő volt az, aki félrelépett, csak ő volt a hibás, én nem. És csak másikat hibáztatja, saját magában nem is keresi a hibát. Sok ember így van, Karina.
1: Igen, sajnos ez jellemző, hogy, igen, hogy nem...
2: Ez tény, hogyha valakinek az a tulajdonsága, hogy nem bír monogám lenni, akkor mondjuk kevésbé hibáztatható a másik.
0: De minden kapcsolat két emberen múlik. Tehát olyan nekem nem mondjon senki, hogy tönkre megy egy kapcsolat, és csak az egyik a hibás. Nem, mind a kettőnek van hibája. Mind a kettő tehet arról. A boldog párkapcsolatért tenni kell. Ez tény. Saját magam, saját bőrömön is tapasztalom. Ha nem teszünk érte, akkor hát max stagnál, és elkezd, hogy mondjam, romlani, majd széthullani. Hogyha belekényelmesedünk egy kapcsolatba, és nem teszünk semmit, csak várjuk a sült galambot, és hogy nekünk mennyire jó, akkor egy idő után a másik ezt meg tudja unni. Tehát, hogy igenis tenni kell egy kapcsolatért, mindig tenni kell. Apróságokat,
1: hát az elején főleg figyelni tenni kell a közepén. Lehet egy kicsit elengedni, de mindig bele kell rakni valamit. Tehát itt nem kell nagy dolgokra gondolni, nem kell mindig toronyórát lánccal.
0: Nem, itt nem arról van szó, és nem az ajándékban van a szó.
1: Hanem apró cselekedetekkel, hogy részt veszünk a gyereknevelésben.
0: Például, vagy például az, hogy csak úgy kedveskedünk a másiknak, csak oda megyünk, haza megyünk, megkérdezzük, hogy vagy, megöleljük, amikor válaszol, figyelünk rá, nem a telefonunkat nyomkodjuk, nem a tévét bámoljuk, hanem ráfigyelünk, tudunk úgymond időt tölteni a másikkal. Nagyon sokat jelent egy kapcsolatnak, csak apróságok, hogy nem csak ő viszi le a kutyát, hanem te is, nem csak ő mosogat el, hanem olykor te is. Kiveszed a részed a kapcsolatból, csak mondtam apróságokat, sokat jelent a másiknak. Ugyanúgy a nőnek is, a férfinak is, amikor bármilyen apróság, kedvesség jól esik az embernek, én azt gondolom.
1: Hát a családi dolgokból ki kell venni az embereknek a részét, mert azért család a család, azért kapcsolat egy kapcsolat, mert két ember kapcsolódik.
0: Nem hiszem azt, és nem vallom azt a gondolatot, hogy van férfi dolga, meg nő dolga. Van bizonyos területen lehet, vannak dolgok, amit jobban tud egy nő megcsinálni, mint egy férfi. De azt gondolom, hogy ha mi vagyunk, akkor a mi dolgunk, és én is kiveszem a részem a házi dolgokból, a párkapcsolatból, a bármiből, a közös életből, meg ő is, és ez így az egészséges. Tehát nem lehet az, hogy csak az egyik csinálja a másik.
1: Itt a szó a közös élet, tehát az életnek közösen kell nekivágni.
0: Így van.
1: Mert régen persze az volt, a férfi kereste a pénzt, a nő meg megcsinált mindent, és most is ez van, hogy azt hiszik a férfiak, hogy, hogy nekik semmi dolguk nincs. Otthon fölteszik a lábukat és élvezik a kényelmet. Pedig sokkal jobb lenne egy nőnek, amikor azt mondaná, hogy drágám, ma én megyek el a gyerekére az óvodába, vagy drágám, levittem a szemetet, vagy megcsináltam ezt vagy azt, és a nő is egy kicsit fellélegezhet. Tehát ez a közös, mindig a közös. Mindenkinek jó, a férfi is meg van elégedve, meg a nő is meg van elégedve egy házasságban.
0: No, no, vagyunk egy picit zenéjünk, de mondja Csanyi.
2: Kivéve, hogyha valamelyik nem hárklis, hogy de jobb lett volna, nem csináld, mert úgyse úgy csináltad meg, ahogy kellene. És hogy akkor ez...
1: Jó, hát az elsárkányosodás, bocsanyi, ez az nőknél jellemző, hogy elsárkányosodunk, igen. De hát ennek is biztos megvan az oka.
0: Hát azért sárkányosodtok el lehet, mert hogy sok férfi meg csak ül otthon, aztán másképp nem tudsz ráhatni, csak a sárkányán válsz. Nem?
1: Hétfejűvé, így van.
0: Jaj, azért már ne.
1: Na, ja.
0: Na, zenélünk. Nyár van, ez az UFO dala.

0: ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy a Lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk is műsorunkat ezzel a témával, méghozzá azzal megyünk tovább, hogy ki vagyok én a szerepeimen túl? Sokan hosszú éveken keresztül elsősorban férként, feleségként, szülőként vagy kenyérkeresőként határozzák meg önmagukat. De mi történik, ha ezek közül valamelyik szerep hirtelen megváltozik? Mennyire építjük az identitásunkat a kapcsolatainkra és a szerepeinkre? Hát egy én szerepet nem játszok, az a szerep, aki én vagyok, az én vagyok valójában is. Az, hogy a kapcsolatainkra mennyire építjük, hát alapvetően minden ember egyéni identitásnak kell, hogy legyen. Az, hogy a kapcsolaton belül mennyire rakod, nyilván 100%-ban darakod magadat, az a saját identitásodat nem szabad, hogy elveszítsd. Az, hogy nyilván hatással vagyunk egymásra, és elfogadjuk egymás véleményét, tanácsait, vagy nem fogadjuk, ez más kérdés, de megbeszéljük, az egy dolog, de az nem feltétlen kell, hogy befolyásolja a saját identitásunkat. Tehát azt gondolom, hogy nyilván minden kapcsolatban van az, aki engedőbb, aki alárendeltebb, meg van, aki fellébb rendelt, tehát valaki meg nem annyira alárendelőbb típus. Például az én saját kapcsolatomban, a jelenlegiben mind a ketten tudunk alárendelődni. Lehet egy picit én jobban, de mind a ketten rendelődünk alá a másiknak, és csak akkor tud egy kapcsolat működni, hogyha egymás alá rendelitek magatokat, nem csak az egyik, vagy csak a másik, hanem mind a ketten úgymond oda teszitek magatokat, és igenis tudtok akkor kompromisszumokat igazán kötni.
2: Szerintem egy kapcsolatban az identitásunkat nem szabad elveszíteni, odaadni, elcserélni, mert azok vagyunk mi, tehát az jött le genetikailag, azt örököltük, azt hozzuk tovább, az épült belénk, azok vagyunk mi, és egy elfogadás szót raknék emellé, hogy megváltoztatni sem tudod, talán egy picit tudsz rajta csiszolni, talán egy picikét balra-jobbra tud ingani, mint az óra, de nem szabad feladni az identitásunkat, tehát el kell fogadni, hogy a másik ember így működik, ilyen elvárásai vannak, ez kapcsolat elején azért elképzelhető, hogy nem két nap után házasodnak össze az emberek, meg nem két nap után költöznek, tehát kiderül, illünk egymáshoz, nem élünk, és felelős döntést kellene hozni, hogy elgondolkoznak, hogy kell ez az ember nekem? El tudom én őt így fogadni mindenestől? És ha arra válaszom azt, hogy igen, akkor hozzámehetek feleségül, vagy elvehetem férjül. De ha vannak kétségeim, hogy hát ez a része azért ebben, hogy így dönt, vagy így viszonyul a pénzhez, vagy így viszonyul a gyerekvállaláshoz, hát akkor ez lehet, hogy nekem nem is olyan jó, és akkor nem szabadna csak azért, mert szerelmes vagyok, hozzámenni. Tehát értem én, hogy jónak hangzik, hogy na házasodjunk össze fiatalon, de nem biztos, hogy meg tudom ítélni azt, hogy ez jó nekem.
1: Igen.
3: Igen, ezzel egyet tudunk érteni.
1: Van-e olyan hobbid, álmod vagy célod, amit az évek során háttérbe szorítottál mások miatt? Nekem nincs. Karin, neked volt ilyen?
2: Hobbim, álmom, célom. Szerintem nekem sincs. Én nagyon jó partnerekre találtam, attól függetlenül, hogy kétszer elváltam. Nem volt ilyen, hogy
1: bármi. Hát most alapvetően nem akkor működik egy kapcsolat, hogyha gátoljuk egymást, hanem amikor szárnyalni, repülni hagyjuk a másikat. Tehát mi például a párommal mi szabadon szeretjük egymást. Az nem azt jelenti, hogy bármelyikünk is megcsolja a másikat, egyszerűen csak szabadnak érezzük magunkat a kapcsolaton belül egymással. És az egy nagyon jó érzés amúgy. Én ilyet ezen kívül sose éreztem, hogy, hogy egyszerre vagyok kapcsolatban, de szabad vagyok, és pont az, hogy, hogy egymást segítsük, támogatjuk, hogy szárnyaljunk, akár a munkában, akár a hétköznapokban, akár bármilyen helyzetben, amikor a másiknak szüksége van rá, akkor ott vagyunk egymásnak, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ne az legyen, hogy birtokoljuk, és leuraljuk, és állandóan egymás nyakán lógjunk, mert nyilván persze szeretjük egymást, és szeretünk egymásra időt tölteni nagyon. Viszont ettől függetlenül meg kell hagyni a saját tere, életteret is, tehát kell lenni a mi időnk mellett én időnek is, illetve másik fontos, hogy ezt meg kell tudni, egy egyensúlyt meg kell tudni teremteni, ami nagyon nehéz. De...
2: Robi, de ezt egy együttélésnek álcázott, majdnem együtt vagyunk, most bocs, hogy ilyen kacifántosan fogalmazok, könnyű megoldani. Na de most képzeld el azt, amikor összeházasodtok, közös lakás, közös gyerek. Hát akkor azért nem mindig tudod
3: azt mondani, hogy
1: három óra hosszára elvonulok az egyik szobába, és hagyom a másikat nyugodtan egyedül. Miért ne?
2: Sokkal több közös dolog van, közös felelősség van.
1: Ez egyértelmű, de az nem azt jelenti, hogy 0-24-ben egymás nyakán egymás mellett kell ülnünk.
2: Így van, mert az egyik elmegy balra dolgozni,
1: azt mondom, tehát hogy ettől még a szabad teret meg kell hagyni a másiknak.
2: Meg. Az egyik szeret zenélni, a másik nem szeret. Az egyik szeret koncertre járni, másik nem szeret koncertre járni, más zenét szeretnek.
1: Igen.
2: És ezekben kompromisszumot kell kötni, hogy oké, én elmegyek a barátnőimmel jazz koncertre, te meg elmész a fiúkkal, mit tudom én, heavy metal koncertre.
1: Ja.
2: És ez pont ez a jó. A gyereket meg lerakjuk a nagymamánál, aki szereti a komoly zenét. Na, tehát például. És rajta. Amikor mondjuk baj van, akkor tudni kell azt, hogy számíthatsz a másikra. Tehát jóba könnyű együtt lenni, amikor Havai DJ napfényben.
1: De rosszban is ott kell lenni. Tehát pont a minden kapcsolatot a nehéz idők mérik meg.
2: Igen. És nekem erre nagyon szép példám van, hogy volt egy barátnőm, ismerősöm, és született egy beteg kisfia, és a pasi, aki végül is nem volt a férje, de együtt éltek, nem hagyta ott, és kitartott mellett addig, még a kisfiú élt, sajnos nem élt sokat, 14 évet, de kitartott mellette, és nem hagyta ott, és támogatta, segítette. Utána lett egy másik egészséges kisfiú, tény is volt, hogy addigra már sajnos a kapcsolatot megromlott, de nem hagyta ott a bajban, hanem utána döntöttek úgy, hogy az életüket külön folytatják, és ezt én nagyon-nagyon becsülöm benne, hogy megvárta ezt, és jóban rosszba kitartott mellette, és ez egy nagyon szép történet és példa.
1: Ez akkor lenne igazán szép, hogyha nem szakítottak volna.
2: Hát sajnos az a...
1: Tehát az igazi szép sztori.
2: Sok volt.
1: Hát kinek, ki hogy tudja ezt kezelni? Egyébként az tény, hogy mindenféleképpen becsülendő, hogy a rossz, igen, a bajba nem hagyta ott a...
2: Igen, tehát ez nagyon nagy példa.
1: Igen, de ettől függetlenül nem lett egy happy end a sztori.
2: Nem lett happy end, de mégis egy nagyon pozitív példa, hogy a bajba nem hagyta ott. Mert nagyon sok férfi olyan, hogy hát ha ilyen történik, akkor old meg egyedül, mert férfiként ez egy kudarc, és a férfiak nehezen tudnak ebben megbirkózni.
1: Én ezzel nem értek egyet. Én az ilyen férfit, akik elmenekül a felelősség elől, az ilyet nem tudom hova rakni. Tehát,
2: hát én se, ezért váltam el.
1: Ja.
2: Elraktuk a súblódba.
3: Hát igen.
2: Úgyhogy igen, felelősséget kell vállalni. Nagyon sok férfi van persze, aki nem itt cselekszik, és tényleg jóba rosszba ott van, és oda teszi mindenét.
1: Hát de hogyha már, ha már szeretem a páromat, az tényleg, én egy valamit nem értek, és ezt magyarázza meg nekem valaki, mert ezt én nem értem. Tegyük föl, Karina, ez egy feltételes mód, mi egy pár vagyunk, szakítunk, és elhagyjuk utána egymást, hogy hogy ha szerettelek, tegyük fel, mondom, ez egy feltételezés, akkor én, ha már szakítottunk is, már nem működött a kapcsolat, hogy hordhatlak el minden kakinak, direkt szépen fogalmazok, úgy, hogy előtte megszerettelek, akkor hogy szerettelek? Tehát hogy szeret az az ember, aki utána minden büdös kának elhordja az exét?
3: Alapból igen, de hogyha abból indulsz, hogy lapba ismeri meg az ember a másikat, és megtudsz esetleg olyan dolgokat, amit
1: de nem akkor sem hordom el, Sanyi. Tehát, hogy akkor hogy szerettem?
2: Ez egy nagyon fura kérdés, mert ezen én is
3: elgondolkodtam. Akkor ezt gondoltad.
2: Nem, ez egy bosszú. Hát ez egy bosszú, ez egy olyan bosszú.
3: Igen, hát az is
1: munkás. De ez egy undorító dolog, ne haragudjatok. Ez egy undorító dolog. Hát hogy szerette a párját, ha szakítás után meg elhordja mindenféle büdös kának?
2: Ez hát ugyanaz, hogy? Amikor hogy szeretett egy férfit, hogyha elviszem mindenét, és ott marad egy kis bőröndel. Tehát ugyanaz a nők, ők se jobbak.
1: Hát nem azt mondtam, hogy a férfi vagy nő általánosságban. Két ember, teljesen mindegy. Ha szeretetted valamikor, ha szerettem valamikor, akkor nem fogom elhordani minden, még hogyha tegyük fel, meg is csalt. Tiszteletbe tartom, elmegy, és kész, elengedem. De mire való az, hogy szígyják?
2: A dühödet ki kell élned férfiként, nőként, és ez a legjobb megoldás. A gyerek mit csinálhat
1: dühöd? Nem, ez gyerekes viselkedés, Karina. Ez gyerekes viselkedés.
2: Gyerek ugyanígy dühös, csapkod, ütver, hiszizik. És ebből élnek
3: az ügyvédek. Ha pénzed is van, akkor minden a gatyáját elviszed.
2: Így van. Igen, azért van az a vicc, hogy a nők olyanok, mint a hurikán egy vállásnál visznek mindent. Mert neki jár, pedig nem jár. De
3: hány pasi panaszkodik tényleg.
2: Ez a bosszú.
3: Anyuka elviszi a gyereket. Megvonja,
2: nem hozza vissza, nem adja oda, szórakozik, a láthatással, level abbal, ezt kér, pénzt kér, házat kér, mindent kér közben. Hát ezért a pasi is megdolgozott, és legtöbbször inkább a pasi dolgozott meg. Hát egy férfi tud, a jó nők
1: hát
2: is
1: férfi
2: tudnak,
1: is, és a nő is szerintem egyaránt. Viszont... Hát, van még egy kérdés, ami ide kapcsolódik, de egy kicsit tágabb. Vajon egy nagy életkrízis inkább elvesz belőlünk valamit, vagy lehetőséget ad arra, hogy újra felfedezzük önmagunkat?
2: Szerintem elvesz egy kicsit,
3: amúgy
2: mert minden csalódás és kudarc egy negatív dolog az életedben, és az elvesz. Aztán, hogy te ebből hogy jössz ki, és hogy építed magad újjá, tehát ez a saját lelkedtől függ, hogy nagyon megvisel lelkileg a szakítás, vagy vállat vonsz és kész, mehetünk tovább, de elvesz. Nagyon sokat elvesz. Mm-hmm. Az idődet, energiádat, pénzedet, hitedet elvesz.
1: Hát én inkább azt gondolom, hogy lehet, hogy minimálisat valamit elvesz, de ugyanakkor időtlés lehetőséget ad arra, hogy újra kezdés, és azon felül pedig, hogy magad megismerve ugyanabba a hibában ne lép bele még egyszer.
2: Oké, de például, ha van egy-két gyereked, és a férjed, mit tudom én, 15 év után ott hagy meg, elválik tőled, akkor neked csak a gondok maradnak, a problémák, a befizetett számlák, a logisztika és a két gyerek. Mert a férfi néha a hétvégi apuka lesz, és nem segít. És akkor csak a keserűség marad benned, és nagyon nehéz újra kezdeni. Tehát ebben az élethelyzetben...
1: De lehetetlennek nem lehetetlen. Az igaz?
2: Tehát ha így nézzük, anyaként, nőként azért sokkal nagyobb teher, mert egy pasi könnyen fogja a cuccát, lelép, és ott hagy, és akkor én válok. Oké, jó, na hát, de hát a nőre meg ott marad minden más.
1: Amit nagyon érdekes oldani. Az, amit mondasz, mert sok esetben a pasi megy el. De mi van, amikor a nő hagyja ott a gyereket meg a pasit? Én találkoztam ilyen
2: esetben. Igen, de az sokkal fájdalmasabb a pasinak.
1: Hát az sokkal fájdalmasabb? Persze, hogy fájdalmasabb.
3: Sokkal.
1: Hát milyen anya az olyan, aki ott hagyja a gyerekét?
3: Innen felállnak és képesek.
1: Mert még hogy a férjét ott hagyja, oké, de hogy a gyerekét ott hagyja, azt nem tudom rakni.
2: Hát ahhoz nagyon-nagyon nyomósok kell szerintem, hogy egy nő
3: ott
2: hagyja
3: a gyerekét. És azt már a gyerek se nagyon tudja egy idő után hova rakni. És...
2: Hát igen.
1: Hát hatalmasat sérül a gyerek. Egy
3: sérülés, igen, nyilván.
1: Tehát azért az nem egy könnyű
2: helyzet. Nem, és ritkább esett, de télés való, hogy a másik oldal is lehet, mert nőként is azt mondhatja, hogy neki elege van, ő nem ezt akarta, ő nem ezt vállalta, ő nem, és akkor azt mondta, hogy neki ezt nem kell. Van ilyen is.
1: Jó, egy nagyon picit zenélünk, aztán jövünk és elköszönünk tőletek, hisz 8 perc van 4 óra.

0: egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és a mai műsorunk végéhez értünk. Zárásképpen én annyit akarok még a témához csak hozzá rakni, hogy a válásról általában veszteségként beszélünk, de sok történet azt mutatja, hogy egyben fordulópont is lehet. Nem csak azt a kérdést érdemes feltenni, hogy mit veszítettünk el, hanem azt is, mit tanultunk és milyen emberré szeretnénk válni a következő életszakaszban. Röviden, tömören ezt akartam még ezt hozzátenni. A helyzet az, hogy műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai Lépés délutánba. Én köszönöm szépen Karinának és Sanynak, hogy itt voltatok velem, és a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet. Holnap is jövünk hozzátok délután 2-től, Lépés délutánnal, érdekes témákkal. Tartsatok velünk, hangolódjatok ránk és hallgassatok minket, és ne felejtjétek, lépésradio.hu, hallgatói messenger csoport és kívánságdoboz, használjátok ki a lehetőséget, és éljetek a zenei kérés adta lehetőséggel is. Egyébként ma nem láttam zenei kérés, de azért még így a műsor végén ránézek. Nem tudom, ti akartok-e hozzáfűzni még pár gondolatot így a mai műsorhoz, mert van még szűk 3 percünk ebbe a kis záróblogba.
1: Akkor a szűk 3 percből másfél percet elveszek, tiktak számolom. Én mindenkinek azt kívánom, hogy boldogan töltse el a házasságon belül és kívül lévő életét, és az a jó tanácsom még, hogy szeressük egymást, és próbáljunk meg alkalmazkodni és elfogadni, mert akkor lesz hosszú a házasság és a kapcsolat, és tanuljunk meg néha kicsit várni a másikra, mert megéri.
0: Meg akkor...
2: És a sejpítenél azt mondanád, hogy tanuljunk meg egy kicsit válni.
1: Válni? Hát azt is meg kéne tanulni, válni szépen. Miért
2: egyébként meg igen.
1: Igen, ezzel igen. Tehát a válásokat is szépen méltósággal, a gyerekeket és a másik szemét is figyelembe véve. Nem kell hangosan, nem kell. El lehet válni szépen is, igen, hogy mindenkinek jó legyen.
2: Hát igen, én egyébként azt kívánom valóban az embereknek, hogy csak végső esetben váljatok.
0: Így van. És ha lehet, minden kapcsolatot próbáljátok megoldani. A kommunikáció az nagyon fontos a kapcsolatokban, ami a veszőparipám. Úgyhogy tessék megbeszélni a dolgokat, aztán mindent meg lehet oldani, én ennek a híve vagyok. Amit már nem, akkor meg ott kell tudni helyesen kezelni és helyesen lépni. Mi is búcsúzunk és lépünk, legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
1: Ciao, ciao!
2: Sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Továbbra is elérhetővé tenni a digitális eszközöket a kormány a felsőoktatásban. Nagyon sok víz hiányzik a Balatonból, de a Velencei tóból még több. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erről a Tudományos és Technológiai Miniszter írt a Facebookon. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette, a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról. A miniszter felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy hosszú távú keretmegállapodást. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest Csütörtökön, Agárdnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki. A mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az idén 16. alkalommal megrendezett vízivás népszerűsítő Happy Héthez több mint 1500 közintézmény csatlakozott, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kapcsolódó intézményekben játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázat a szaruhártya elvékonyodása és a szaruhártya kopás. A szemdörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat, végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána kell járni, mi az oka. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
0: Lenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Olyan ő, hogy megáll.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis és középvállalat támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Hűtlen kezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel, és jelentős mennyiségi iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű záborzivatar. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis és középvállalatok támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Hűtlen kezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel, és jelentős mennyiségű iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, ha a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felül erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű záborzivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maxim.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: introducing for Max Andrew Burke on the radio for the first time. Called Bad Boys.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Memento.

minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival. Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Továbbra is elérhetővé tenni a digitális eszközöket a kormány a felsőoktatásban. Nagyon sok víz hiányzik a Balatonból, de a Velencei tóból még több. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erről a Tudományos és Technológiai Miniszter írt a Facebookon. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette, a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról. A miniszter közölte, felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy hosszú távú keretmegállapodást. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtökön Agárdnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki, a mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az idén 16. alkalommal megrendezett vízivás népszerűsítő Happy Héthez több mint 1500 közintézmény csatlakozott, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kapcsolódó intézményekben játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázata a szaruhártya elvékonyodása és a szaruhártya kopás. A szemdörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat, végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána kell járni, mi az oka. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen valószínű záborzivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sztártitkok. Ez itt a média válogatott Sztártitkok. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
1: Szervusztok, szervezek, köszöntöm a hallgatókat, nézőket, és téged nem utolsó sorban. Egyébként az Éliás Juniort már nem használom.
0: Nem használod, köszönöm.
1: Mert az azért kellett ez a Junior, annak idején az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltba, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Junior lehet kapni. Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
0: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak faggatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
1: Hát a gyerekkorom az egy nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is, apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert mind a kettő helyszínen voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
0: Igen.
1: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettősség.
0: Mindent. Igen, ez a kettősség.
1: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kiadott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, mert az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig, uh-huh. és úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyőrsre, és akkor utána Széplakra. És akkor én nagy szörfös voltam egyébként, a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Vádli király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, meg a focizás, az is nagy mániám volt, tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy így, körülbelül így.
0: Már itt sztártitkok, egyre több dolog.
1: A válasz, te bocsánat, egy ilyen nagy...
0: Nem, hála Istennek, ezért vagyunk itt, bele. Tökéletes. És milyen gyerek volt? Tehát csendes, visszahúzódó?
1: Hát nézd rám, szerintem milyen gyerek volt?
0: Szerintem a középpontban voltál.
1: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol, tehát mondjuk nem... Tehát időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy igen, hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is menni, meg a társaság középpontjába is venni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
0: Igen.
1: Tehát egy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a showbizniszben, körbe 7 évet.
0: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban a karriered elején?
1: Hát ez jó kérdés.
0: Ez áldás volt inkább, vagy átok? Mert ugye minden éremnek két oldala van.
1: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogy ha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor azt meg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám ágát nézzük.
0: Igen.
1: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de vannak ezek a Szabó Imre szavonok, biztos innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akart, hogy én fodrász legyek.
0: Igen.
1: Na most, hogyha az édesapám nincs mondjuk ebbe a zeneiparban, meg ebbe az egész sztárvilágban, akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. És akkor magával vitt hétvégen, te rengeteg, ilyen kulisszagyerek voltam, ott voltam a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben az a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
0: Igen.
1: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
0: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbezakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a Mester 3-as, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat is szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondol, zenész.
0: Így van.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert a legtöbb improvizáló, és hogy mondják ezt, a legtöbb zenész, akinek van a saját gondolatai, a zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen ha gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánének tanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a könnyűzenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Operett Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumba. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna oda valóat. Ezt a Garas Dezső nagyon jól látta. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozhattam a Garas Dezsővel, meg a Szinetámikossal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Buhti, mint tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam ott akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbevágok.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hallottam-e énekelni?
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ezt nagyon köszönöm szépen, mit iszol?
0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, hogy drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni.
0: És akkor,
1: úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, édesanyám beleőrült ebbe, hogy én nem leszek fodrász, mert mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaz volt, így utólag visszanézve, lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a Lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zenéskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim meg azok voltak, akik az Indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán, ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt, és akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White estek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárba voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
0: Szeretsz tanítani?
1: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság. Ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhívult a szakma, boldog-boldogtalan énekkel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit. Minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem. És emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni és koncerteket adni, mert abban még nem csalódtam meg. Az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek. Igen. Mert énekelni mindig jó.
0: Igen. Akkor ezzel folytatjuk. Most jövünk egy kis zenével.

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok, Illyes Gyulával, szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél el, jelenleg hol tartasz a karrieredben, ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörös Marti Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincenben van egy belváros is, ez nem az. Igen. És hát kézzel ott építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda pitchelem, ahova akarják, tehát oda alakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshowkat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez egy teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda lehetünk jutni, ami szerintem nagyon ritka. Igen. És hát a kezedben nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, most valahogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és igen, akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivétel.
0: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
1: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionett, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipjét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék neki. És ez egy szakítós dal, igazából egy ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies, lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz, egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionett.
0: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt
1: a... A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen, teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, az operatőri munkám. És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített, köszönöm szépen ezután is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észreszejtő, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, és amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenki, Wolf Katti, mindenkinek írt, és nagyon jó barátságban vagyunk, most is még jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierét is.
0: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionett című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival. A Lépés Rádióban Robival. Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtóképviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Néme Filmos szerint a sajtóképviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másikat, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, ha a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balatonakaratjai nyugdíjas katonai szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi destinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a FAK országok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felül erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű zápor, zivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybus című

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a port, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.